Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Szuper DJ.

0: szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: Spring is my love. It's a spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: And celebrate the world.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: You're listening to Super DJ Radio.
1: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szünet!

0: zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

kettőt a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is. Super DJ Radio, Hungarian Web Radio Station.

0: do.
1: Stomp with me. Are you deaf? I said stomp with me.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszer, ponti fűtés, hűtés rendszerek kiépítése.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió. Csak zene.

0: délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: This is the police control. Please get out of the car. Out of the car. And make room for Touché.

Boucher. A legjobbak a legjobb helyen.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a Szuper DJ.

así, me gusta a mí así, me gusta a mí así, me gusta a mí así, me gusta.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

hallgatják. A Viber számunk 0670-45-95-995. Zakassátok nyugodtan a műsorvezetőt is, nagyon szereti.

0: És hova vagy te, balatoni lány? Hát jöjjön a Valmári Szikora Robert itt a Super DJ Rádióban!
1: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu.

Sajnos van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, mert az a helyzet, hogy Dr. Tom az M3-as csapdájába esett, és még valahol ott van a közepén, és várja, hogy a dugó feloldódjon, legyen dugóhúzó. Hát sajnos be kell érnetek velem, én egészen 19 óráig leszek veletek, mármint Kukori bácsi. 19 órától érkezik hozzátok DJ Simon egészen 20 óráig, 20 órától pedig Gregas kolléga jön hozzátok szórakoztatni Selection Live műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Szeretettel köszöntelek, Mihalovics József. Vigyázz magadra, te se rohanjál, a közlekedést tudod kiszámíthatatlan. Kisa István és kedves családja, szeretettel köszöntelek benneteket, az úton vigyázzatok, legyen sima az aszfalt, és tudjátok, mindenkit hazavárnak. Most pedig megyünk tovább.

és megérkezett Szarvas is a Viberre. Rumi György, Hali Hali, ismét megjött Szarvas is, ismét Brigád Fienő, már a hűvösben. Egészség mindenkinek, ez a legfontosabb, és néktek is jó egészséget, kellemes fülelést mindenkinek. Sziasztok, szuperek, jó a muzsika, megérkezett hozzánk. Igen, igen. Jó egészséget kívánok, és jó szórakozást!

Laci is. Szeretettel köszöntelek nagy ölelésemmel családnak. Üdv a hallgatottnak, szép kora estét, Kukori úr, én ismételten a standot választottam. És még itt is a Super DJ Rágyot hallgatom. Hát jól teszed, hogyha jó muzsikákat szereti hallgatni. Kellemes fülelést és kellemes pancsikázást. Nem sokára megyünk tovább a Bágosi Brothers Company-val.

És már is megérkezett a Viberre. Kedves Bagyesz is a hegesztő jelencsorvásról üdv mindenkinek, aki a legjobb rádiót választotta. Jól beszélsz, és kellemes fülelést kívánok néked is. És hát szuper DJ rádió, a világ legjobb rádiója. Köszönjük szépen, és kellemes fülelést. Szóljon a Bagosi Brothers Company.

de aranyos tetszik lenni. Hát a Viber-en írt nekem kis Alexandra. Szia, Szandi vagyok Markazról. Köszönöm a kedvenc zenémet. Kovi-ubit teszek el, gyerekek játszanak, és közben téged hallgatunk, puszi. Hát köszönöm, kedves Alexandra, kellemes fülelést kívánok.

Következő dalt Nagy Gabrielának küldi kedves párja. Suzy Quatro előadása következik, és megérkezett Encsike is. Halihó, szia kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Encsike jelenléti, Pipa, gyönyörű szép késő délután, kora estét kívánok neked, és minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. Kellemes elhallgatás nekünk, jó adás neked, puszcsika Encsike, hát kedi csokolom, kellemes ölelésem, és jó fülelést. És akkor kedves Nagy Gabriella következik néked, Suzy Quatro, és persze mindenkinek, aki nagyon szereti.

és hát jó, hát én is emberből vagyok, bocsánatot kérek. Kedves Mazsi is itt van velünk. Szép délután és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi. Hát köszönöm szépen, kedves Mazsi, és még egyszer elnézést kérem. Hát azért meleg van, na.

kedves Mazsi, úgyis még nagyon sok szép dalt fogok leadni nektek. Válasz ki, amelyik neked a legjobban tetszik, és azt küldtem. Csókolom, kellemes fülelést!

Fedi Vizekre vezünk szóljon Don't Break My Heart itt a Super DJ Rádióban a Kukori bácsi Csűri Csavai elégtek a hangjegyeket egészen 19 óráig 19 órától érkezik hozzátok DJ Simon egészen 20 óráig 20 órától pedig Gregasz kolléga érkezik a Super DJ Rádióban. Érdemes továbbra is minket hallgatni. Kellemes fülelést mindenkinek. Hajrá szuperek!

megérkezett a Viberre. Kedves Bazsi is, szia Kukori bácsi, szép napfogyatkozó, szép estét mindenkinek. Hát köszönjük szépen, igen, igen, ma lesz a napfogyatkozás, ugye? Mit tudom én. De most, hogy írod, nagyon szépen köszönöm.

figyelni, biztos csodálatos lesz. Majd pont akkor végzek majd, és akkor én is majd kukkolok. Imádok kukkolni.

Kedves Ázé, Magyarországon 19 óra 21 és 19 óra 23 körül kezdődik, és napjuk tájéktal. Tehát köszönöm, kedves Ázé. Legyen le csodás a standolásotok, de azért csak bánjatok is. Csók a családnak. És már is megyünk tovább.

Siske Babi is. Szia, üdvözlet Zamádi Campingből mindenkinek. Nelly Tomi Sis. Esetleg igen lesz majd. Köszönjük szépen, és hát kellemes fülelés Zamádiban is. Érezzétek

kellemes fülelést a Super DJ Rádióval. A következő előadó ismét egy hazai előadó, méghozzá Szakos Andi és DJ Szatmári, na meg Dredd. Változnak az idők, változok én is, és hát persze mindenki.

És hát újabb Viber üzenet érkezett. Szia Kukori bácsi, mi is itt vagyunk, mint mindig üdvözlök minden hallgatót. A Vajkóci magot, Denit, Tibit, Nikát, Öcsit, a családkámat, a páromat, Matyit. A zene most is tökéletes, mint mindig. Kérnék egy számot a Republiktól. Köszi, Mónika Vajkóc. Hajrá, Vajkóc, és nem sokára jön a dalotok majd a Republiktól. Itt a Super DJ Rádióban. Jó szórakozást mindenkinek!

És a kedvesség is a család is írtekem. Vezetés után csobbanás a medencében, csak a te műsorod adja a jó kedvet hozzá. És persze, hogy egy csodás estét kívánunk. Köszönjük, hogy itt vagy és maradtál. Köszönöm, kedves Izsa család. Nagyon jó szórakozás és kellemes

Kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is a kis, ahol a kis kultafalkú malasztúr. Legyen szép továbbra is az estétek, vigyázzatok magatokra is, egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Nézzétek a napfogyatkozást, csak óvatosan, védőszemüveggel. És fogadjátok DJ Simont nagy-nagy szeretettel, oh yeah! Hisz nem sokára érkezik hozzátok, már csak a búcsúzódalom van a tátra. A szokásos Daniel Figelgőtől elmegyek, elmegyek. Sziasztok, szép estét mindenkinek! Ha előbb nem is, szombaton a nyázáró bulival jelentkezünk a Mátrából. Fogadjátok DJ Simont és Gregaszt nagy-nagy szeretettel, sziasztok, szép estét mindenkinek! És elnézést, akinek nem tudtam kérését teljesíteni. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, sziasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Nos hát akkor csodálatos szép estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión, ez itt egy beugrós, hirtelen ötlettől elkövetett adás, a Primate Night. DJ Simon azaz velem egészen 8 óráig jöttem likat tömni, lehet azt mondani, hogy le legyen likas óra. Itt a szuperem, én Kukori bácsinak szeretném megköszönni ezt a csodálatos két órát. Azt mondtam az öreg kapirgálónak, hogy hát nem fogom hallgatni. Hazudtam neki egy órát, teljes mértékben tudtam kagylozni. És hát jó volt, mindig a szokásos, lehet azt mondani, hogy ilyen jókat hoz, mindig olyan jó zenéket tud játszani, hogy én is mindig jól érzem magam tőle. De tényleg úgy, ahogy írtatok neki, nagyon sokan hallgattam, hogy ki miket mond, és hogy nagy a kedvenc zenéi. Hát ja, egyébként nekem is nagyon sok kedvenc zenémet pörgette az öreg kokas, ezért imádom. Na de most már jöjjön egy kicsit másabb zenék itt a szuperem. Tudjál, hülye Simon megírta a hülye zenével. Nem egészen. Megmondom őszintén, ez itt a tényleg a teljesen utolsó dolog, amit én Jakab szállásra szálltam. Ezt a poént többször nem tudom előni egyébként, mert tényleg az utolsó. De egyébként ez a set is ott volt velem. Össze volt készítve, úgy, mint klasszik, progressive house set. Nyilvánvalóan ezt aztán végképp nem akartam ott lepörgetni, de azért csak ott volt. Na. És hát itt az első zene, amivel kezdünk, ugye. Egy ilyen a szomorú történet lehet azt mondani, hisz hát az előadó, vagy éppen a szám, vagy a zene megalkotója, ugye a januárban elhunyt, mondjuk úgy, művész nevén Chris Ronson készítette, ez nem más, mint a The Quasar és a World Beach című nóta. De annyira nehéz egyébként Chrisről mindig, amikor így előjön, és így nehéz rá gondolni, hogy nincs már tovább, nincs vele többet találkozás, vagy semmi sincs vele kapcsolatban, hanem csak az emlékek, és hát... Na jó, ezt ugorjuk át. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide nekem is írni, úgy az Kukori bácsinak megtettétek, úgyhogy... Én nagyon jó kagylózást kívánok az elkövetkezendő egy órában, majdnem ki tudtam mondani mindenkinek, és hát bármi van, akkor nyilvánvaló ott a Viber, írjatok. És ugye nem én vagyok a Wurlitzerben, hanem az majd vasárnap tisztel. Na, jó kagylózást, majd jövök még, meg az ója. Oh yeah.

The Quasar és a World Beach. Egy gyönyörű szép nóta, lehet azt mondani, egy igazi magyartól. Isten nyugosztalja Horváth Krisztiánt. Na de ugorjunk tovább, itt a következő zene, 2004-ben megyünk. Jön a G-Pal, vagyis éppen már pörög a G-Pal és az El Greco, az a bizonyos görög közöse. A 3rd of July. Oh yeah, nagyon fincsi lesz. Soha életben nem játszottam még ezt a zenét egyébként. Se itt a Superen, sehol, sehol máshol. Ez mindig csak úgy megvolt. Rajta ott a gépemen ki volt írva a CD-re, ugye nem bakeri szól, most lehet azt mondani. Ez az útcsó elindulás, ez igen jó mindig ebbe a zenébe. Szóval nem volt még játszva ez a zene. Általam legalábbis itt a Superen. Lehet azt mondani, hogy ez debüt. G-Pal vs. El Greco és a 3rd of July. Itt a Superen.

nézzünk közben, rápörögünk a Viberre, mert látom, ti is rápörögtetek, úgyhogy nézzünk párat, elsőnek itt volt velünk, vagyis én nekem. Encsi kell használni, hogy azt írja, halihó, szia drága, DJ Simon, itt vagyok, ragyogok, a többit úgyis tudod, gondolom előtted van, jó adást kívánok, és minden, hát ilyen shiny, tudom. És minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak jó kagylózást, puszcsika, Encsike, végre nem írt ilyen sokat, hello Encsi, jó kagylózást kívánok neked is. Majoros Imi is itt van a Majoros Imi, ó, oh yeah, figyeljetek, jön ő egyébként, most nem tudom eldönteni, hogy román vagy mexikói vámpír, de azt írja nekem, hogy tiene suerte, yo entro para un borde, es fuerte, yo reventino, izé, valami ilyesmi, vamos, vamos. Értettem, uram, ha kell a vérem, majd inkább adok, ne szíjad le. Vagy ki? Hello, Imi! Itt van ők Ferenci Ádám, még mindig azt írja, szia Simonka, csapassuk, hogy kell, hogy Ádám, már veretem is neki, lehet azt mondani. Itt velünk Mazsi is, amit ilyen szép estét, jó adást kívánok neked, DJ Simon. Köszönöm, Mazsi, jó kagylózást kívánok neked. Mit, ahogy Kutyán Lajos is itt van, és Jézus, miket küldözget nekem azt a szentségit. Hát most tettem meg egy jó adag meleg szenyót már megint, itt tegnap is azt vettem, de hát ez van. Azt írja, kellemes szép estét, DJ Simon, hadd szóljon az új, yeah! Dupla sajtos kukorica, szalámi, meg sonka pizza. Hát jó van. És hogy még jó, hogy kettővel egysül. Jesszus, itt vanünk Bazsi is. Azt írja, szia. Meg a sziasztok. Hello, Bazsi. Jó kagylót neked is.

nézzük tovább, pörgessük tovább ezt a Viber-t. Ti is pörgetitek, úgyhogy köszönöm szépen. Itt van velünk is a István is. Azt írja, a gyönyörű szép estét kívánunk neked. Kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család. Jelen, nagyon örülünk neked és a szuper meglepinek. Oh yeah! És gyere a mi medencénkba, már megint áztatják magukat, hihetetlen. Már mondjuk, hogy én is olyan hülye vagyok, hogy beálltam ahelyett, hogy lementem volna megnézni a naplementét. Azt mondják, hogy ezt nem hoz szerencsét, úgyhogy nem szabad nézni egy naplementét. De mindegy, ebben most nem megyünk bele, mindenki azt gondol, amit akar. Mazsi írja még, hogy kellemes fülelést kívánok mindenkinek. Köszönjük Mazsi, mindenki nevében. Itt van velünk a jamaikai Nándi is. Azt írja, figyelek ám, Kukori bácsi, köszönjük neked is a szupi adást. Ez nem is nekem szól. Mindegy, átadtam. Azt mondja, szia Simon Józsefél is. Sok fület, pusztantás Mazsinak és Encsikének átadtam. Oh yeah. Ház is velünk, azt írja, üdvözlet a hallgatóknak. Szép estét, Simon. Én ma kibírtam ezt a jó meleget. Aha, én is. 20 fok volt körülbelül, ha minden igaz. Reggel 7, 8 fok volt, vagy valahogy így. Kezd melegedni így az idő, imádom. Azt mondja, stranddal hűtöttem a testemet, már indulok haza. Házi ismét nagyon laza. Igen? Akkor figyelj, jön a következő zene. Egészen pontosan május, 2007 májusa. Jön a Lustral. És ez egyik nagy kedvencem. Most mindig, igazából mindig azokat játszok, de teljesen mindegy. Ne hülyéket tudod beszélni. Szóval jön az egyik nagy kedvencem a Lustral.

azért tegyük hozzá, hogy nem csak a napfogyatkozás. Nem csak a napfogyatkozás van ma, hanem ugye ma lehet látni nagyon sok hullócsillagot is, már ha tiszta lesz az ég.

közben egyébként Pisztula barátom is írja nekem, hogy napfogyatkozás vaze. Mi, más mondtam? Lehet más mondtam. Hello, haver, azt írja. Hello. Mit mondtam? Holdfogyatkozást mondtam? Nem emlékszem már. Most miért mondod nekem így? Vagy miért írod így? Hallod-e? Vedd el a szemed az égről, mert megmondom neked őszintén, ha nézed, vagy megvakulsz, vagy nagyon szerencsétlen leszel, nagyjából 14 évig, de nem baj.

jönnek Kutyán Lajostól a következő képek. Félig sajtos, félig csipős paprikásszal, nem is izé, pitlog már megint. Nem tudom, hányan vagytok azért, Lajos, hadd kérdezem meg. Remélem egyedül vagy. Na, 2001. És Jason Downs a Cherokee után rabunk a következő előadóra. Párszor már játszottam itt az elmúlt napokban, lehet azt mondani. De az van, hogy megint rátaláltam, és megint úgy vagyok elő, hogy ez megint még mindig iszonyat jó zene. 2005-ben ugrunk, na még egyszer, 2005-re ugrunk, és jön Rachel Starr. És az a szokásos zene, amit tőle szoktam játszani mindig. Until There Was You. Amíg ott nem voltál, te című nóta. Na ez jön itt most a szuperem. Figyelj, kagylózz, ne nézd a napot.

kutyára, és azt mondja, négyen vannak. Ennyi kajára? Mondjuk volt annak a idején, amikor én ennyit megettem egyedül, de az régen volt. Itt van velünk Lovász Kellő József is, Kárcsi barátom. Belépett, bejelentkezett és kajdóz, azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom. Itt vagyok és kajdózom. Szép napfogyatkozás, szép estét és jó... Napfogyatkozásra szép estét és jó adást kívánok, köszönöm szépen. Még mindig mondom, hogy én bőgök mindjárt, mert lemaradok. Figyelj, inkább abba hagyom, ma nem probléma, most már kezd itt nagyon szürkül már itten. Ja.

Úgy mondtad, mert vágy megint, de egy ideje nem látszak. Hát, szia, szia Simon! Loszi ismét itt van! Hello! Jó kagylózást neked is! Remélem az elejétől hallgatsz. Bazsi azt így, ígyatok, attól is sötét lesz. A döbedi szól még Jézus is meg.

hölgyek, urak, pattogunk tovább, és jön egy nagy kedvenc, ja, ez mindaz, na mindegy, megint egy kedvenc, mindig kedvenc van. 2003-ban ugrunk, jön a Pin Drop, és egy csike már tudja, miről beszélek, amikor azt mondom, hogy jön a Corporate Entertainment. Oh yeah, itt a Szuperen.

A legjobb zenék csak most szólnak, igaz? Mondjuk olyan régi stílus, Elvis-es. Nagyon Elvis. És ő is azt szokta érdekelni. Oh yeah. De az nem ő volt, na mindegy. Akkor is oh yeah.

Máté azt írja, jó kis menetelő zenék, táncolok a rolleren, mint hogy forog a kerék, a diumdísú zenék. Akkor figyelj, még egy kis diumdísú, 2001-ből jön egy kis trance, lehet azt mondani, jön a Virtuoso. És jön a Maradj velem, azaz, a Stay with me.

Ezt mondják arra, hogy ma erre nem leszek büszke. Ez most hogy volt ittem valami? Megakadt szerintem. Vagy az én agyamba. Pedig olyan jónak szántam. Na jó, ezt majd legközelebb megpróbáljuk újra. Addig is. Stay with me. Itt a

a tojásos pizzáról, szalámis meg idejében. Atya úristen! Egy darabig pizzát esznek, az biztos. A Virtuoso és a Stay With Me, majd egy szégyenletes keverés után, vagy mixelés után jöjjön egy nagyon fincsi zene. Most ez vagy záró lesz, vagy nem, de jön egyenesen amerikai nyomásban. 2000. október 27. jön Banco de Gaia és az Obsidian.

Top Lydia remixét, a The Light vs. PFN csinálta, akkor jöjjön 2000. augusztus 14-éről a Memnon, és a Desire szintén egy PFN vs. The Light remix. Oh yeah, az úgy zene. Itt a Superen, de senki sehova. Jön hozzátok, Gregas, hozza a fincsi zenéket, oh yeah.

Hova tisztelt hölgyek és urak? Senki sehova, érkezik hozzátok Gregasz. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Pénteken jövök hozzátok a szokott időben. 8 órától hozom az én saját fincsi zenémet, tudjátok? Na csácsom is el, sziasztok! Oh yeah!

Hát szép jó estét, szuper DJ Rádió, szép jó estét, szuperek! Köszöntök mindenkit itt a rádióban is. Köszönjük szépen Simonnak és Kukori bácsinak az élőadásokat. Mind a kettőbe egy picit belehallgattam. Simonnak jó volt, az utolsó 20 perce kifejezetten tetszett, úgyhogy örülök, hogy be tudott ugrani arra az egy Lukas órára. Jó pihenést nekik, és remélhetőleg velünk maradnak. És jó pihenést mindenkinek itt a Szuperrán, és hallgassatok minket továbbra is, hiszen megy tovább az élő egészen 10-ig ez a Selection Live, és jó magam Greg, azt pedig próbálok pörgetni nektek jobbnál jobb zenéket, remélhetőleg sikerülni fog, úgyhogy maradjatok velünk. Nem is tudom, mennyi kihagyás után újra élő itt a Szuperrán. Remélhetőleg most már egy picit majd sűrűbben jövök. És ami fontos, írhatok nekünk, hiszen ahogy mondtam, élő. Viber 70-45-95-995, de már tudja mindenki, úgyhogy jó szórakozást a zenékhez, mehet fel a hangerő.

és jönnek is a Viber üzenetek, és a István írt nekem, csodálatos estét kívánunk neked, kedves Greg a színen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, és a család örül neked, hogy hallunk téged már, vártunk, oda neki hadd szóljon, mindig jó a Selection Live, hát köszönöm neked is, köszönöm minden Erdélynek, és üdv nektek is, örülök, hogy itt vagytok.

És itt van Encsike is. Szia, kedves Greg, sziasztok, szuperek! Encsike fülel, mint mindig. Gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek, neked pedig jó adást. Jó adást kívánok, Encsike. Hát örülök, hogy itt vagy. Kellemes estét neked is.

És tovább olvasom a Vibert. Lovász Károly József üzenete. Hello Greg, a szép estét és jó adást kívánok. Hát örülök, hogy itt vagy, és jó kellemes adást neked is, és jó zenét.

Ez még mindig a Super DJ Radio Band Selection Live. Egészen 10-ig élőben. És Viber számunk pedig a szokásos 7045-95-995. Ide lehet nekem írogatni. Valaki nézte a napfogyatkozást, látott valaki valamit belőle? Mert itt már elfogyott a nap.

És újabb üzenet itt a Viberen, Harta jelen, üdv, Kincső és Kristóf, hát örülök, hogy itt vagytok. Szép estét nektek, kellemezzen hallgatást. Nem a megszokott zenei stílusok itt a Selection Live-on. Picit utazósabb.

Közben zsiskebab kaptam egy üzenetet, csak ki tudom mondani. Szia, szuper a set, tök jó az íve, szépen össze van rakva, csak így tovább. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy tetszik. Remélem másnak is, és nem zavarunk egy sok hallgatót. Picit kell ilyen is. Nem mindig a megszokott agyon játszott zenék.

Super DJ Radio. Ez itt a Super DJ Radio, és nektek zenélünk. Ez nem más, mint a Selection Live egészen este 10-ig, velem Greg Asztal is veletek. Viber számú mindig 7045-95-995, nyugodtan iratok nekem, ahogy megtört a Siske Babis. Ez egy őszinte mix, klassz nagyon, betalál, köszönet. Hát én is örülök, hogy betalált. És közben István is, Sisa István is írta nekem, hogy még kérünk ilyet, legyen repeta. Tudod, vissza-vissza. Hát örülök, hogy tetszik ez a stílus is. Majd azért többször játszok ilyeneket is. Tudjátok, kalandozunk erre-arra.

0: Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Közben írt nekem Győri Zoltán is. Szép estét kívánok a Super DJ Rádiónak. Jó pörgős estét kívánok. Hát mi is kellemes estét kívánok neked is, és örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy itt vagytok a Superen. És írhatok nyugodtan a 7045-95-995-re. Egészen 10-ig robogunk. Élőben aztán persze jön az Auto DJ. És a jobbnál jobb, szuperednél szuperebb zenék. És ha már István írt nekem, akkor jöjjön majd az éjszakás úrnak következő zene, ami nem más, de Wednesday. Küldjük mindazoknak, akinek dolgozik el ilyenkor is. Kitartás nekik is, maradjanak velünk, hát a gyorsabban telik a munkaidő.

És ez még mindig a Super DJ Rádió. És benne a Selection Live. Közben Encsike is írt nekem, szia kedves Gregasz, ezek tényleg fincsi utazó zenék. Én most értem át a városon Budára Pestre, és jól esett Köcsike Encsike, de maradok még nyugi, de már otthon folyt köv. Hát örülök, hogy hazaértél, és örülök, hogy folytatod a műsort, hiszen már nem sok van hátra. Jön egy nagy-nagy kedvencem 2022-ből, egy párszor azért szólt itt a Selection Live-ban, főként záró zeneként. De azért nem most, most még nem ez záró ez.

így van, ez a Super DJ Radio.hu, és 3 perc múlva este 10, ami azt jelenti, hogy véget ér a mai Selection Live, véget ér a mai válogatás, véget ér a mai zenei utazás. Én ezzel a zenével megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és remélhetőleg keretbe foglaltuk a mai estét. Mindenkinek további szép estét, jó zenehallgatást, és aki dolgozik, annak kitartást. Legközelebb is tartsatok velünk, és maradjatok itt a Szuperen, hallgassátok a jobb nájú zenéket. Mindenkinek szép estét, legközelebb így gyertek. Én Gregasz voltam, sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. A Webrádió csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Ez a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

seconds.